0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abima na poisa. Tamwa. Abima na poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ikolo na ye. Oya luke na kanda mabe. Oya luke na kanda liwa. Oya luke na kanda pasi. Oya sepelaka. Na kolela nanga. Oya sepelaka. Na pasi nanga. Abima. Abima na poissa, la commande à Yesu, la commande à Yesu.
0: Alléluia. Levez les deux mains plus haut, soulevez les deux mains plus haut.
1: Tombola maboko no likolo.